0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban több érdekes és aktuális témával is készültem Önöknek. Először hallhatnak a mesterséges intelligencia nyelvre és gondolkodásra gyakorolt hatásáról. Rövid híreinkben pedig szó lesz egy új uniós szabályról, a folyóvizek veszélyeiről, valamint arról, miként hasznosítanak újra akkumulátorokat Bécsben. De ma még magyar magazinadásunk is jelentkezik, ebből is készültem részletekkel Önöknek. Tartsanak velem ma este is! A nyelv az egyik legszemélyesebb eszközünk, és jóval több annál, mint ahogyan információt cserélünk egymással. Ezzel mondjuk el, kik vagyunk, mit gondolunk, honnan jövünk, és hogyan látjuk a világot. Éppen ezért nem mindegy, ha egyre több helyzetben mesterséges intelligencia segít helyettünk megfogalmazni a mondatainkat. Adásunkat ma ezzel a témával kezdjük. A mesterséges intelligencia ma már nem csak segít megfogalmazni egy e-mailt vagy kijavítani egy szöveget. Szakértők szerint lassan azt is formálja, ahogyan beszélünk, írunk, sőt akár gondolkodunk is. Ez pedig a nyelvi sokszínűségre is hatással lehet a jövőben. A kérdés az, a rendszerek igazodnak hozzánk, vagy mi kezdünk el igazodni hozzájuk. A téma részleteit most Palágyi Zsófiától hallják.
2: A ChatGPT-hez, a Gemini-hez és más hasonló nagy nyelvi modellekre épülő chatbotokhoz egyre többen nyúlnak a mindennapokban, szöveget javítatnak velük, levelet iratnak, vagy egyszerűen csak szebben szeretnének

0: fogalmazni. A szakértők szerint ez kényelmes és hatékony, közben viszont van egy kevésbé látványos mellékhatása. Az, hogy a nyelvhasználat fokozatosan egységesedik. Egy kutatócsoport a Dél-Kaliforniai Egyetemről kutatásokban azt írja, a sokféle élő személyes beszédmódból egyre gyakrabban lesz egy szabványos, simára csiszolt stílus. Vagyis a változatos, érzelmes, olykor szlenggel vagy túlzásokkal teli mondatokból a chatbotok gyakran egyformán udvarias, kiegyensúlyozott és semleges szöveget készítenek. A kutatók ezt kognitív homogenizációnak nevezik, szerintük nem a mesterséges intelligencia alkalmazkodik hozzánk, hanem mi veszünk át tőle fordulatokat, gondolkodási sémákat, és ezzel együtt szűkülhet a stílusok, nézőpontok, kreatív megoldások sokfélessége. Hasonlót figyel meg egy német mesterséges intelligencia kutató, az adatetikus is. Szerintük, ha bizonyos megfogalmazások folyamatosan újra termelődnek, az idővel a gondolkodást is átállíthatja egy egységesebb irányba, vagyis nem csak a mondataink változhatnak, hanem a meggyőződéseink, értékeink, érvelési szokásaink is, mindez sokszor észrevétlenül. Egy friss, a Science Advances folyóiratban ismertetett vizsgálatban több mint 2600 embernek kellett érvelnie például a halálbüntetésről. Azok, akik mesterséges intelligencia alapú szövegkiegészítést használtak, a saját álláspontjukat is közelebb vitték ahhoz, amit a rendszer javasolt. A megoldás a kutatók szerint a változatosabb, kiegyensúlyozottabb, tanító adatok bevonása lenne már a fejlesztés korai szakaszában, addig pedig azt javasolják, fontos kérdésekben, véleményalkotásnál, érvelésnél érdemes először önállóan megfogalmazni a gondolatainkat, és csak utána szükség esetén bevonni a chatbotot.
1: És még egy ehhez kapcsolódó friss hír. Hatályba lépett az EU rendelete a mesterséges intelligenciával készült tartalmak jelöléséről. Augusztus 2-ától, vagyis mától a mesterséges intelligenciával létrehozott videókat, képeket egyértelműen meg kell jelölni. A szabály célja az átláthatóság és a manipuláció megelőzése. A jogsértésekért akár 15 millió eurós, illetve cégeknél a globális éves árbevétel 3%-át elérő bírság is járhat. Ausztriában még nincs kijelölt felügyeleti hatóság. A művészeti és szatirikus alkotások ez alól kivételt képeznek. A nyári melegben sokan a természetet választják felfrissülésnek. A hazai folyókban kialakuló úgynevezett visszaforgó áramlatok azonban gyakran alábecsült veszélyt jelentenek, pedig már több ember életét követelték. Nemrég Bludenz közelében történt tragédia. Egy apa, a fia és egy ismerősük került halálos sodrásba. Ezek a szinte láthatatlan áramlatok főként folyami lépcsőknél alakulnak ki, és másodpercek alatt magukkal ragadhatják az úszókat. A szakértők ezért arra figyelmeztetnek, az árral szemben úszni szinte reménytelen. Inkább az áramlást követve oldalirányban kell a part felé haladni, és különben komolyan kell venni a figyelmeztető táblákat. A jövőben az új megoldások, például a lépcsők helyett épített rámpák nagyobb biztonságot nyújthatnak ezekben az esetekben. Bécsben innovatív energiatárolót tesztelnek, a kivont elektromos autóakkumulátorok most a felesleges napenergiát tárolják. A 23. kerületben épült fel Ausztria legnagyobb ilyen jellegű tárolója, amely 400 használt autóakkumulátorból áll. Az úgynevezett második életű energiatároló 1 megawatt teljesítmény leadására képes, és 4 megawatt óra energiát tud eltárolni. A Wien Energy célja, hogy az elektromos autók régi akkumulátorait újra hasznosítsa, mivel a megújuló energiák terjedésével egyre nagyobb az igény a környezetbarát energiatárolásra. A rendszer akkor táplálhat áramot a hálózatba, amikor a szél és napenergia termelése nem elegendő.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: És ha vasárnap, akkor Magyar Magazin. Mai műsorunkban egy nyári táborról, egy gyerekeknek szervezett

0: nyári egyetemről és workshopról is hallhatnak, de a fagylaltok sem maradnak ki a témák közül. A ma esti adásban tehát ellátogatunk a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának jubileumi nyári táborába, méghozzá a Balaton partjára, Siófokra. Itt a magyar nyelv gyakorlása mellett a balatoni élmények is főszerepet kaptak. Most ebből a riportból készültem önöknek egy kis ízelítővel.
1: Jobban magyarul tanulok, mindig a helyes írást jobban tudom, tavaly rosszabban tudtam, mint most, de most jobban is tudom, érzem is, és nagyon jó a társaság itten, és szeretem itt lenni, mert mindig szép időt tudunk ott itt költeni.
0: És szerinted melyik a legérdekesebb program?
1: A város.
0: És miért pont a város?
1: Mert nagyon sokat lehet ott csinálni, a játszótérbe menni, vagy valahova sokat venni, és nagyon jó attrakciókat vannak, és nincsenek tanárok.
2: Kösz!
0: A nyelvtanulás nem áll meg a szavaknál, amikor a füzetek bezárulnak, a kultúra egy másik formája, a ritmus veszi át az irányítást. Mindezt az Őri Banda jóvoltából.

0: Ezt követően Felsőrre utazunk, ahol nemrégiben a nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem az élménydús tanulásról is szólt. A PH Burgenland gyerekfőiskoláján háromnapos workshopon fedezhettek fel új területeket a gyerekek. A program idei különlegessége, hogy első alkalommal népcsoporti nyelveken is tartottak foglalkozásokat. Most ebből a riportból készültem egy kis részlettel.
1: A gyerekek a három nap alatt egy digitális képeskönyvet készítenek. A pontos témáról és a feladatokról Bokor Bora, a tábor egyik magyar nyelvű vezetője mesél.
2: Az utóbbi három napban a gyerekekkel a magyar főiskolán, a magyar gyerekfőiskolán a barátságról és a hősökről volt szó. Arról beszéltünk, hogy a hősök miért hasonlítanak a barátokhoz, vagy arról is, hogy a barátok miért hősök, és hogy mi a fontos nekünk egy barátban, és hogy az ő hőseik hogyan néznek ki, vagy mit jelent nekik a hősük, és mindenki kitalálhatott magának egy saját hőst, azt utána lerajzoltuk, és életet adtunk neki, szóval nevet találtunk ki nekik, meséltünk róluk, és ezzel foglalkoztunk.
1: Pati Károly Lajos, a PH Burgenland egy másik hallgatója is táborvezetőként vesz részt, a nyelvek hősei workshopon. Igazán pozitív benyomásként éli meg, hogy a gyerekek milyen nagy lelkesedéssel állnak egy-egy kreatív munkafolyamat elébe.
3: Tehát a meglepetés pillanata az az volt nekem, hogy amikor láttuk, hogy a gyerekek a szemük felcsillant, hogy megmondtuk nekik, hogy rajzolhatnak. Tehát nem csak arról volt szó, hogy most meséljenek róla, vagy gondolkozzanak a hősükről, hanem tényleg amikor elkezdtek rajzolni, és hallották azt, hogy rajzolhatnak, és papírhoz hozzák azt, amit gondolnak.
0: És mint mondtam, riportjaink mellett a fagylaltízekről is szó lesz a ma esti adásunkban. A mai Magyar Magazin tehát rövidesen 19 óra 4 perckor kezdődik a Rádió Burgenlandon és online. A műsorvezető Palágyi Zsófia már várja önöket.
4: Időjárás.
0: Az este továbbra is forró marad. Este felé egy-egy hőzivatar ugyan nem zárható ki teljesen, de többnyire száraz marad az idő. Éjszaka időnként derült lesz az ég, és nagyon meleg marad a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Holnap, vagyis hétfőn az előző napok után tovább fokozódik a hőség. Délutánra 34-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A nap nagy részében sok napsütés várható, a felhők csak átmenetileg zavarhatják meg az időt. Megélénkül a déli szél is. A nagy forróság miatt a továbbiakban is vigyázzanak magukra. Hírmagazinunk végén megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották, de ne menjenek messzire. Rövidesen a német nyelvű hírek után ugyanis Palágyi Zsófia kolléganőm várja önöket Magyar Magazin adásunkkal. Most szép estét, és jó

0: 20. alkalommal szervezte meg nyári táborát a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája. Az egyhetes siófoki program idén is remek lehetőséget kínált arra, hogy a résztvevők játékos formában gyakorolják a magyar nyelvet, miközben új barátságokat kötnek és felejthetetlen élményekkel is gazdagodnak. Kollégám Sebestyén Áron is eltöltött egy délelőttöt Siófokon a táborozókkal.
1: Nyár, szikrázó napsütés, Balatonpart, a víz hullámzása. Látszólag sokaknak egy átlagos vakáció hangjai, pillanatképei péntek délelőtt Siófokon, ám vannak, akik tanulással töltik ezt az időt, de persze játékos formában.
2: Ti vártatok, ti
3: kértetek.
2: Így van?
1: A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának idén jubiláló nyári táborában jártunk épp, ahol a délelőtt a komoly munkáé. Somogyi Attila.
4: Délelőtt vannak a nyelvórák, különböző csoportokban, a szintjüknek megfelelően, kicsit a korosztályoknak is megfelelően. És ami az idei különlegesség volt, meg még mindig az, hogy a tavalyi táborozók is, akik már privát, mivel már nagy ifjúsági érettségiző diákokról van itten szó, megkérdezték, hogy jöhetnek-e, mint bejárók a táborba.

0: Nagyon szívesen fogadtuk őket, ők is táncoltak velünk, és jönnek is röplabdázni, és a sporttevékenységeken is részt venni, és nekem, mint tanár, tulajdonképpen ez egy olyan bizonyíték, hogy akkor ezt jól csináltuk.
1: Meg hát ugye mondhatjuk ezt tényleg annak, hiszen idén most már a 20. alkalommal van mindez megrendezve. Ez milyen jelentőség a népfőiskola számára?
0: Hát nekünk tulajdonképpen ez a kontinuitás, meg ez a folyamatos program bővítés és minőségfejlesztés azt mutassa, hogy jó úton haladunk, hiszen nagyon sok diák jön a táborunkba, pozitív visszajelzéseket kapunk, és mi evaluáljuk is a rendezvényeinket, és ki is értékeljük, beszélünk a szülőkkel is. És eddig csak jó, a legjobb visszajelzéseket kaptunk, és erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ha visszagondolunk esetleg az előző 20 évre, hozzávetőlegesen mennyi gyermeknek nyújtott így a népfőiskola itt nyáron egy tábor élményt?
0: Még nem számoltuk össze, de kereken 600-650 gyereket vittünk táboroztatni erre a táboron.
1: Egy ilyen komoly múltra visszatekintő tábor nem működhetne elhivatott emberek nélkül. Weiss Noémi.
2: Hát én nagyon szívesen vettem mindig részt ezeken a táborokon. Az én véleményem szerint ez nagyon fontos a gyerekek számára. Én is mindig toboroztam gyerekeket, próbáltunk egyre több újdonságot, minél jobb akciókat szervezni. Számomra nagyon fontos dolog, hogy a magyar nyelvet folytassák ezek a gyerekek, és tovább tudjanak tanulni. 18-20 év elteltével nagyon jó látni azokat a kisebb felnőtteket, most már nevezzük őket ilyen kisebb felnőtteknek, akik gyerekkoruk óta visszajárnak, és élvezik a Siófok eseményeit, melegét, ezt a tábort. Továbbadják a szüleiknek, továbbadják a nagyszüleiknek, érdekes szempontból foglalkoznak a tábor jellegével, különböző versenyeken vesznek részt, és biztos, hogy ezzel is segítik a későbbi továbbtanulás lehetőségeit, az iskolában is sokkal jobb jegyeket tudnak szerezni.
1: Van, aki egykor gyerekként ült a padban, ma pedig már a katedra másik oldaláról tanítja a nyelvet. Weiss Carmen.
3: Hát úgy kezdődött az egész, hogy én diákként vettem itt részt, 7 évig diákként voltam itt, utána, amikor leérettségiztem, jöhettem kis tanárként, és ez nagyon tetszett, így elkezdtem kicsit tanítgatni, és végül, amikor készen volt a végzettségem az egyetemen, akkor már tanárnőként jöhettem ide, és nagyon tetszett eddig is, és most ma ünnepjük meg a 20. jubileumot.
1: És ez akkor egy fontos szerepet tölt be akkor végül is az életedben ez a tábor.
3: Hát igen, július első hetén, vagy most már a második hetén mindig itt vagyunk, aztán ez minden évben egy ilyen fix program.
1: De vissza a terembe. A játékos feladatok közben persze a diákok is megküzdenek a kihívásokkal, jelen esetben a nyelvtannal.
4: Néhány szót a múzeum
5: könyvébe,
4: és vett egy színés katalógus.
5: A vett, múlt idő, 2T.
4: Jó.
5: Oké.
6: Az étteremben dupla adagot spenótot rendelt, és azt jó étvágyal meg is ette.
5: Jó. Oké.
7: Elsősorban végig gondoltam azokat a sarkalatos pontjait a magyarnak, amit szerintem minden magyarul tudónak gyakorolni kell. De arra is figyeltem, hogy azért ne csak erről szóljon, hogy ilyen nagyon-nagyon iskolaszerűen itt a 30 fokban a Balaton partján. Ezért aztán felváltva állítottam össze egy kis nyelvtan, egy kis szövegértés, egy kis nyelvi játék, az nagyon népszerű, bár néha nagyon komoly fejtörést okoz. Aztán természetesen rugalmasan az idővel, ahogy sikerül. Ha nem fér be minden gyakorlat bele, az se baj, bőven van, megpróbáljuk a körülményekhez, és legfőképp az időjáráshoz alkalmazkodva dolgozni.
8: Két csoportra osztottam a fiúkat, mert most csak fiúk vannak a csoportban, az abszolút magyar, mint idegen nyelvet, tehát betanulók, és ők meg már velük már a finomabb dolgokat kell megtanítani, mert nekik a finomabb dolgokat kell megtanítani, a tárgyas, a határozatlan meg a határozott ragozást.
1: És hogy néz ki, milyen feladatok ezek pontosan, vagy hogy zajlik itt az óra?
8: Úgy zajlik az óra, hogy amit a kisfiúknak kell elmagyaráznom, akkor felírom a táblára, és ott elmondom a nyelvtani hátteret, megkapják hozzá a feladatot, és gyakorolnak. Velük is ugyanez volt, csak őnek nem a táblára írtam, hanem egy külön papírra is. A gyakorlatokat itt kapják, és utána, amikor végeztek, szólnak, és ilyen vetésforgószerűen mindig odaülök hozzájuk, és megnézzük, és leellenőrizzük a feladatokat.
6: És kapott egy fontos telefonhívást.
8: Kapott, olvasott, neked is mondom, két té.
1: És mindenről hogy vélekednek a gyerekek?
9: Tetszik, nagyon sok szép program van, jól érzem magam, jó a társaság is, és mindenki jó szívű.
1: Miért jelentkeztél a táborba?
9: Hát barátok miatt leginkább, mert sokan mondták, hogy jó, és gondoltam, megnézem, hogy miért jó.
1: De a hét folyamán mi volt eddig az egyik program, amit a legeslegjobban szerettél, vagy legeslegjobban vártál mondjuk?
9: Talán az, amikor a városban megyünk ki többen, és akkor ott jól tudjuk munkát érezni.
1: De gondolom azért a nyelvtani órák is azért jók.
9: Hát igen, csak ahhoz kicsit fáradtak vagyunk így a hét végére.
10: Nagyon tetszik nekem. Nagyon jók a programok, nagyon, nagyon jó szinte minden a gyerekek, meg a barátok is tök jó.
1: Te melyik programot vártad eddig a legjobban?
10: Hát azt, hogy kimásunk a városba. A mazit igazából.
6: Igen, ez most azt hiszem a negyedik táborom, és azért jövök, mert minden évben jó szórakozás, úszni megyünk, és sok a barátom itt, azért jövök. És a magyar is tanulom itt.
1: És melyik program tetszett eddig a hét folyamán a legjobban?
6: Nekem a város, hogy kimegyek a barátaimokkal, és táncoltunk, és a moziba mentünk is, és nagyon jó volt, ez nagyon, nagyon jó volt nekem.
1: És hogy tetszenek neked ezek a magyar órák?
6: Nekem nagyon jó, mert otthon csak apámmal beszélek magyarul, és a táborban mindenki magyar, és sokat magyarul beszélhetek.
11: Igazából apukám már régóta az őri bandában vagyok, én is már így nem tudom mióta benn vagyok, aztán... Úgy, ez azt hiszem a harmadik alkalom, hogy itt vagyok, én is citerázok, aztán nagyon szeretem azóta ezt a tábort.
1: És hogy tetszik, mi tetszik benne a legjobban?
11: Hát az, hogy mindenki jó fej, itt vannak a barátok, fürdünk, meg város, meg minden igazából.
1: És számodra miért fontos, hogy ebben a táborban mindig évről évre részt vegyél?
12: Hát, mert jobban magyarul tanulok, mindig a helyes írást jobban tudom, tavaly rosszabban tudtam, mint most, de most jobban is tudom, érzem is, és nagyon jó a társaság itten, és szeretem itt lenni, mert mindig szép idő tudunk ott itt költeni.
1: És szerinted melyik a legérdekesebb program?
12: A város.
1: És miért pont a város?
12: Mert nagyon sokat lehet ott csinálni, a játszótérbe menni, vagy valahova sokat venni, és nagyon jó attrakciókat vannak, és nincsenek tanárok.
13: Kösz!
1: A nyelvtanulás nem áll meg a szavaknál, amikor a füzetek bezárulnak, a kultúra egy másik formája, a ritmus veszi át az irányítást. Mindezt az Őri Banda jóvoltából.

0: Ez az alkalom, ez az Őri Banda számára is egy elég fontos esemény, mert hogy itt egy héten keresztül intenzív próbák és közösen eltöltött idő zajlik. Milyen a hangulat és miért fontos ez a hét az Őri Banda számára?
1: Hát ez annyiból fontos, hogy már így egész évben arra azért örvendünk, hogy találkozhatunk. Ez egy nagyon kellemes helyten, idő is kedvező, így már a lélekben már fel vagyunk készülve, hogy na, megint közösen énekelünk, zenélünk, egy kicsit mulatozunk is, meg hát a fürcölés is nagyon jót tesz a kellemes Balatonban.
0: És ugye itt, amíg a fiatalabbaknak és a gyerekeknek nyelvi órák zajlanak, addig az Őri Banda próbálni szokott.
1: Hát többnyire azokat szoktuk gyakorolni, amit a gyerekekkel aztán táncolunk, énekelünk, de még amellett néha új dalokat is betanulunk, attól függ, hogy érünk rá, kik az újak, kiknek kell még megtanítani ezt-azt. Sokan a Citera Bandából már nem egy helyen laknak, mert előbb ott voltak, mint diákok, felsőrött, és így ritkábban találkozunk gyakorlásokra, ezért kell nekünk ez a tábor, ez a Citera tábor, hogy így intenzívebben tudjuk ezt gyakorolni.
0: Bár én csak egy délelőttöt töltöttem a táborozókkal, de ennyi is elég volt látni, hogy a nyelvtanulás itt nem nyűg, hanem élmény. És bár a látogatás véget ért, de a gyerekek napja még csak most fordul át igazi nyaralásba.
2: Az Őri Banda és a Felső Őri, Alsó Őri, Őrszigeti, Burgenlandi, Bécsi és Tehországi Magyar Ifjúság.
3: Ez volt Sebestyén Áron összeállítása a siófoki nyári táborról. Most ismét zenével folytatjuk, utána pedig a nyár egyik legkellemesebb témájáról lesz szó.

0: A nyári melegben legtöbben könnyedebb ételekre vágyunk, ilyenkor előkerülnek a friss saláták, a hideg levesek, a lecsó, a szezon zamatos gyümölcsei, és persze a fagylalt sem maradhat ki, bár a fagyizók kínálata évről évre újabb és újabb különlegességekkel bővül, sokan még mindig a jól bevált kedvenceket választják. De vajon melyik íz a legnépszerűbb, és melyik az, amit a legtöbben inkább elkerülnek? Erről készítettünk egy könnyed nyári véleménykutatást. Én például a csavaros vaníliára és a puncsfagyira esküszöm. De mit mondanak mások?
1: Valószínű a stracciatella, meg a cookie.
2: Cookies and cream-re gondolsz?
1: Igen, na az jó. És a mangó is nagyon jó.
3: Csoki, az minden formában, tehát az lehet ilyen stracciatellás is csoki, vagy nugát, nekem az is csoki, tehát ezek a dolgok. De nagyon szeretem a görög joghurtot, meg most újabban a sós karamellt.
4: Minden szeretek, de hogyha nagyon választanom kell, akkor biztos a puncsot választanám, mert az szerintem a legfinomabb vagy az összes közül.
3: Ami most még eszembe jut, mert épp az anyukámmal telefonáltam tegnap, és mondta, hogy elment fagyit venni, és puncsfagyit vett. És ez az, amit ugye itt Ausztriában nem ismernek, Magyarországon nagyon, de én ettől mindig rosszul voltam. Tehát ez a puncsfagyi ma a színe is, szóval ez nem.
0: Én hűséges vagyok a klasszikusokhoz, de valahogy nem nagyon találkoztam vele az utóbbi években. Mint hogyha ezt felváltották volna ezek a modern, néha szürreális kombinációk, amikkel most találkozni, de azokra is nyitott vagyok. Ettem nemrég például mákfagyit is. Nagyon finom.

0: A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem az élménydús tanulásról is szólhat. A PH Burgenland gyerekfőiskoláján 3 napos workshopokon fedezhetnek fel új szakterületeket a gyerekek. A program idei különlegessége, hogy első alkalommal népcsoporti nyelveken is tartanak foglalkozásokat, hogy milyen élményekkel gazdagodnak a résztvevők, arról Buder Berta számol be.
1: Játékos dalokkal, vidám táncokkal és interaktív programokkal töltik a gyerekek a délelőttöt a PH Burgenland felsőőri kampuszán. A főiskola minden nyáron sokszínű témákban szervez workshopokat a vakációzó gyerekek részére. Betekintést nyerhetnek a szappangyártás folyamatába, tanulhatnak különböző gyógynövények hatásáról és a helyes használatukról, vagy akár egy képzeletbeli űrutazásra is előkészülhetnek kémiai kísérletek segítségével. A kíváncsi kisiskolásoknak magyar és burgenlandi roma nyelven is van lehetősége, hogy elsajátítsák a népcsoporti nyelvek és a digitális médiák ötvözésének titkait. A tábor egyik szervezője, Sara Kjatna Horvát, a PH Burgenland egyik diákja.
2: Also seit Dienstag findet hier in Oberwart die Kinderhochschule statt. Unser Hauptstandort ist in Eisenstadt, aber wir haben heuer Workshops zu den Volksgruppensprachen. Und da die Mehrheit von der Burgenland-Romani-Gruppe und der Ungarisch-Gruppe hier im Bezirk Oberwart ist, gibt es eben hier auch einen Standort im Impulszentrum.
1: A gyerekek a 3 nap alatt egy digitális képeskönyvet készítenek. A pontos témáról és a feladatokról Bokor Bora, a tábor egyik magyar nyelvű vezetője mesél.
3: Az utóbbi 3 napban a gyerekekkel a magyar főiskolán, a magyar gyerekfőiskolán a barátságról és a hősökről volt szó. Arról beszéltünk, hogy a hősök miért hasonlítanak a barátokhoz, vagy arról is, hogy a barátok miért hősök, és hogy mi a fontos nekünk egy barátban, és hogy az ő hőseik hogyan néznek ki, vagy mit jelent nekik a hősük, és mindenki kitalálhatott magának egy saját hőst, azt utána lerajzoltuk, és életet adtunk neki, szóval nevet találtunk ki nekik, meséltünk róluk, és ezzel foglalkoztunk.
1: Pati Károly Lajos, a PH Burgenland egy másik hallgatója is táborvezetőként vesz részt, a Nyelvek Hősei workshopon. Igazán pozitív benyomásként éli meg, hogy a gyerekek milyen nagy lelkesedéssel állnak egy-egy kreatív munkafolyamat elébe.
4: Tehát a meglepetés pillanata az az volt nekem, hogy amikor láttuk, hogy a gyerekek a szemük felcsillant, hogy megmondtuk nekik, hogy rajzolhatnak. Tehát nem csak arról volt szó, hogy most meséljenek róla, vagy gondolkozzanak a hősükről, hanem tényleg amikor elkezdtek rajzolni, és hallották azt, hogy rajzolhatnak, és papírhoz hozzák azt, amit gondolnak.
1: Az Eisenstadtban található pedagógiai főiskola hallgatói a szervezésben is fontos szerepet játszottak. Most számukra is új élmény a 6 és 11 év közti gyermekek számára szóló tábor vezetése.
3: Amikor kitaláltuk ezt az ötletet, hogy ilyen magyar gyerekfőiskolát csinálunk, akkor ezt kiküldtük az összes magyar kétnyelvű burgenlandi iskolába, folksolékba, és úgy lehetett rá jelentkezni. Lehet, hogy az volt a legnehezebb, hogy ugye tanuljuk, hogy hogyan tanítsuk a gyerekeket, viszont magyarul eddig például én nem tanultam, szóval ezt a két oldalt kellett néznem, hogy egy gyereknek mi fontos, és mi lehet fontos a nyelvvel kapcsolatban is, és ezt a kettő dolgot kombináltuk.
4: A aktív programot csináltunk, tehát nem csak az volt, hogy leülnek a gyerekek és elkezdenek rajzolni, hanem itt volt a Rádió Burgenland is, meg a Rádió Mora is, tehát aktív program volt, a gyerekek nem csak az asztalnál ültek és rajzoltak, vagy játszottak, hanem mindenféle dolgot megismertek, amik előtte még nem tudtak.
1: Hogy a 3 nap mindenképp felejthetetlen élményé váljon, a Rádió Mora és az ORF is látogatásukat tették.

0: a nyelvi szuperhősök laborjában. A gyerekek helyben próbálhatták ki a rádiós munkafolyamatait, a kollégák segítségével szuperhőseik hangeffektusait vették fel. Dávid is mesél szuperhőséről.
1: Ő egy kosaras, és a félpályáról simán bedobja a csont nélkülit is. A szám az a 67-es, magas 220 centis, és ő a legjobb kosaras a világon.
0: A workshopok nyelvi kínálata idén 3 nyelvvel bővült. A német mellett először lehet burgenlandi horvát, burgenlandi roma és magyar nyelven is tanulni. A táborvezetők kifejezetten fontosnak tartják, hogy a burgenlandi népcsoporti nyelvekkel már egészen kicsi kortól kezdve foglalkozzanak.
2: Tehát, hogyha nem maradnak meg ezek a nyelvek, akkor Burgenland elveszt egy részét, ami hozzátartozik már sok éve, és ezért is fontos ezeket a nyelveket életbe tartani, tehát, hogy a következő generációk is továbbra is tudják és beszéljék is.
3: Szerintem a magyar nyelv burgenland egy nagyon nagy része, és nagyon fontos számomra és a kollégáim számára is, hogy ez a magyar nyelv tovább legyen adva, és hogy mindig legyenek magyarul beszélő emberek Burgenlandba, és én is tovább szeretném majd adni egyszer a gyerekeimnek.
0: A workshop nagy népszerűségnek örvend. Igazi meglepetés, hogy sok olyan érdeklődő gyerek is részt vesz, akinek nem volt előzetes ismerete a roma vagy a magyar nyelvvel. Az, hogy jövő nyáron is megrendezésre kerül-e a tábor, még ugyan kérdéses, de a nagy érdeklődésnek köszönhetően a táborvezetők optimisták ezzel kapcsolatban.

Magyar Magazin adásunk a végéhez közeledik. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Jövő héten ilyenkor ismét friss riportokkal várjuk Önöket az ausztriai magyarok mindennapjairól. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévé műsoraink időpontjait is megtalálják. A műsorvezetőt, Palágyi Zsófiát hallották, további kellemes estét, viszont hallásra!